Qu'a quoi? Qu'a ti qu'a qui? Qu'a ti qu'a plein pompette? Qu'a qui ravelé? Non ben, gontin, rongien, gonguin, dombin, gontin, contica, conca, blira, patica, kika, kika, kika, kika, blin pon ki, blin pon ki, blin pon ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki,